akkor pénzhoz nem boldog itt, de függővé tesz. Az igaziak értik, ha igazi vagy, megértesz. Ne rúgják be az ajtót, minden nap csak reményked. Isten megmutatja az utat, testvér, hogyha eltévedsz. 18 évesen testvér rohangáltam 2K-val, 19-en meg volt ott hiplája.